Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Kozma Grimmária, aki nagy szeretettel üdvözli önöket, még hozzá egy nappal a tojás világnapja után. Bizony, bizony, a tojásnak is van világnapja, amelyet minden évben október 2. péntekén ünnepelnek. Azért hozakodtam elő ezzel a témával, mert tegnap a média különböző fórumain lépten nyomon szóba került ez a parányi, de annál értékesebb táplálék. Beszéltek a táplálkozásban betöltött szerepéről, beszéltek gazdag tápanyagtartalmáról, és arról, hogy milyen sok oldalúan használható fel. Mert bizony, kedves hallgatóink, ebben a kis marokban is elférő tojásban több minden rejtőzik, mint első pillantásra gondolnánk. Fehérje, zsírok, vitaminok és ásványi anyagok egész sora található benne. Mindössze két fontos tápanyag hiányzik, a szénhidrát és a C-vitamin. Ezt önök nem tudták, ugye? A tojás vitamin tartalma részben attól is függ, mivel etetik a tyúkokat. Na hát én ezt nem tudtam, megjegyeztem, úgyhogy továbbadtam most önöknek. Kedvező esetben jelentős mennyiségben tartalmaz A, D és E vitamint, a B vitaminok közül pedig különösen a B2, B6, B12,

vitamin érdemel említést. Ásványi anyagokban sem szűkölködik a tojás. Van benne foszfor, amely ugyebár fontos az idegrendszer megfelelő működéséhez és a csontok egészségéhez, valamint van benne vas is, amely nélkülözhetetlen a vérképzéshez. Cinket is tartalmaz, amely többek között az immunrendszer működésében és számos enzim feladatainak ellátásában játszik szerepet. Látják, kedves hallgatóink? Ez a kis tojás valóságos tápanyagraktár. Nem csoda, hogy 1996-ban Bécsben útjára indították a tojás világnapját, amelyet azóta minden esztendőben október második péntekén tartanak meg. Na, ezt is jó tudni. Legközelebb, amikor reggelire tükörtojást készítenek, vagy hát éppen rántottát sütnek, gondoljanak arra, hogy nem csupán egy egyszerű reggelit tesznek az asztalra, hanem egy aprócska, természetes tápanyagcsomagot is. Na de most térjünk vissza a tojás világából a Zenebona rádió valóságába, hiszen ma október második szombatja van, és alig egy perce kezdtük el a Zenebona rádió 980. műsorát. És képzeljék csak el, még egyetlen hangjegy sem csendült fel. Ez bizony tarthatatlan állapot. Egy zenés műsorban a tojásról még csak-csak beszélhettek zene nélkül, de sokáig azért nem, ugye? Úgyhogy most tekerem a gombot, és hadd szóljon a muzsika. Kívánok mindenkinek egy igazán kellemes, zenével teli, vidám egyórás szórakozást.

0: Az imént elhangzott dalt a Republik Együttes adta elő. A Jöjj hozzám bárhonnan című szerzemény a zenekar 2005-ben megjelent Egy Magyarország, Egy Mennyország című albumán található. Őszinte, szinte könyörgő vallomás ez arról, hogy az embernek néha nem is kellenek nagy dolgok. Nem vágyik világ megváltó ígéretekre, csupán arra, hogy valaki mellette legyen, megfogja a kezét, és ne siessen el mellőle. A Republikra oly jellemző egyszerű, közvetlen hangvétel mögött ezúttal is mély emberi érzések húzódnak meg. És ezen a gondolati ösvényen tovább haladva eszembe jutott valaki, akinek életében a mások felé fordulás, a segítés nyújtás és a szeretet nem csupán szép gondolat, hanem mindennapi cselekedet. Igen, ő Böjte Csaba ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, aki hamarosan Calgaryba látogat. Hogy ezt honnan tudom ilyen biztosan? Nos, ezúttal nem a madarak csiriperéséből, nem is valamiféle rádiós megérzésből, hanem egészen hivatalos forrásból értesítést kaptam a katolikus templomtól, akik a következő meghívót küldték el nekem. A meghívó szerint 2026. november 22-én vasárnap délben 12 órakor ünnepi ebédet rendeznek Böjte Csaba atya tiszteletére a Calgary Katolikus Templom Szent István termében. A szervezők szeretettel várják az érdeklődőket és családtagjaikat. Az ünnepi ebéd menüben húsleves, gombás sertésült, petrezselymes burgonya, savanyúság, torta, kávé és tea szerepel. A belépőjegy ára felnőtteknek $40, diákoknak pedig $20. A jegyeket elővételben a Szent Misék után, illetve a 403-228-38-34-es telefonszámon lehet igényelni. A rendeléseket november 18-áig várják. Kedves hallgatóim, ha szeretnének részt venni ezen a találkozón, érdemes időben gondoskodniuk a jegyekről, mert néha valóban elég egy készfogás, egy jó szó, egy személyes találkozás ahhoz, hogy az ember érezze, nincs egyedül. És talán éppen ez az, ami összeköti a Republik az előbb hallott dalának gondolatát Böjte Csaba atya szolgálatával, a figyelem, az emberség és a másik ember iránti szeretet. Na hát ezekkel a gondolatokkal folytatom műsorunkat, kedves hallgatóink a Zenebona rádióban. Jöjjön egy másik szép dal ugyancsak a Republik Együttes előadásával.
1: Beszél tovább, helyettem, mondja el, a csend.

0: Ez a dal apropót ad nekem arra, hogy felidézzek egy nem is olyan régen készült interjút, amelyet Murányi Sándor Oliver íróval készítettem, és hogy miért éppen ő jutott eszembe, vagyis az ő interjú, János, kedves hallgatóink, mert ez az ember bizony nem mindennapi egyéniség. Író, harcművész, karatémester, néptáncos, egyetemi oktató, irodalomtudományi kutató, természetjáró és természetíró. És tessék megkapaszkodni, önkéntes is. Önkéntes bizony. Ez már önmagában is érdekes, ugye? Saját honlapja szerint Assisi-ben Szent Ferenc kultuszához kapcsolódóan önkéntes szolgálatot is végzett. Vagyis nem csak ír a világról, a természetről és az emberről, hanem a maga módján cselekszik is. Azután az is kiderült, hogy Murányi Sándor Oliver régi személyes kapcsolat fűzi Böjte Csaba ferences szerzeteshez, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójához. Kapcsolatuk nem merül ki az egyszerű ismerettségben, közös a gyermekek életét és történeteit bemutató munkájuk is van, ami pedig különösen érdekes, hogy Murányi Sándor Oliver már 1988-ban megismerte Csaba testvért, amikor még fiatal ember volt. Hogy milyen történetek, élmények és gondolatok rejlenek mindezek mögött, nos, a következő percekben erről is kérdeztem ezt a sokoldalú érdekes embert. Beszélgettünk irodalomról, harcművészetről, sok-sok-sok mindenről, és természetesen Böjte Csaba atyához fűződő kapcsolatáról is. Azt ígérhetem, hogy érdemes lesz velünk maradni, velem maradni, mert bizony sok érdekességet hallanak majd. Következzen tehát a Murányi Sándor Oliver íróval készült beszélgetésem, amelyet szeretettel ajánlom valamennyiük figyelmébe. Az első kérdés, hogy erdő, természet, irodalom. Önt valahogy nehéz elképzelni erdő nélkül. Medvék, farkasok, hiúzok, folyók és halak veszik körül az írásaiban is. Mit jelent önnek a természet, amikor az erdőt járja, és közben megszületik egy-egy történet? Vajon az irodalom viszi közelebb a természethez, vagy éppen a természet viszi önt közelebb az irodalomhoz?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és önt, kedves Mária, és hát az első az minden esetben a természet. Tehát olyan történetet nem tud írni a szerző, mint amilyen történetek lezajlanak élőben a természetben, és hát nem véletlen, hogy számomra ez a legfontosabb, hiszen a szülőföldemnek a nevében is benne van, hogy Erdély, ahol erdők vannak, Transzilvánia, az erdőkön át, és ott együtt élünk ugye a nagyvadakkal. Nemrég a Discovery Channel angol TV csatorna a kontinens utolsó vadonjának nevezte a keleti Kárpátokat, mert ők szakmailag úgy határozzák meg, hogy az a vadon, amiben jelentős, ragadozó nagyvad populáció él.
0: Igen.
1: Na most ez sajnos, hogy már csak nálunk van, mert amikor átlépünk Nagyváradnál a román-magyar határon, egészen a Lamans csatornáig az európai kontinensen nem találunk jelentős, nagy ragadozó populációt, egy párat állatkertben. Hát ezt próbáljuk mi most elkerülni otthon Erdélyben, hogy a mi gyerekeink ne csak állatkertekben lássák ezeket a gyönyörű nagyvadakat.

0: Ez igen érdekes, és ebbe igaza van, hogy teljesen más a, hogy hívják, a természet és mindenféle, ami hozzátartozik a határon túl. De miért éppen a medve? A medvenéző és a medvék nem késnek, után alig ha kérdés, tehát ez az önírása, hogy a medvék különleges helyet foglalnak el az életében és az írásaiban. Mi az, ami ennyire vonza önt a medvékhez? Mert én is vonzódok irántuk. Mit keres bennük az állatot? Keresi a találkozás izgalmát, a természet vadságát, vagy talán valami olyasmit, amit az ember saját magából is felismerhet?
1: Azt szoktam mondani, hogy a művészet őszinteség nélkül halott, ezért egy alkotó embernek, nem, tehát egy alkotó ember számára nem lehetnek kényes kérdések, és ezt el szoktam mondani, hogy hát nekem egy nagy törés történt az életemben, egy olyan válás, amiben 99%-ban én voltam a hibás. Azóta a szegény feleségem nem csak elvált, hanem el is hunyt 6 hónapja, és 2 pici gyerekkel történt ez, és hát ugye én akkor nem tudtam megváltoztatni az ő döntését, ezért kimentem úgymond a vadonba, és hát nagyon sok papbarátom volt és van, és ismerek ugye pszichológusokat is, és hát én nem akartam hozzájuk menni panaszkodni, azóta már írtam is egy könyvet ezzel a címmel, a Csaba testvér gyerekeiről, hogy panasz helyett, hanem elmentem a vadonba a medvékhez,
0: így de érdekes.
1: Ők lettek az én papjaim, orvosaim és pszichológusaim egy személyben.
0: Nem félt?
1: A félelmet minden nap le kellett, és a mai napig minden nap le kell küzdenem, nekem is, mint a többi embernek. Hát ugye itt most az volt az egyik célja a kanadai-amerikai utamnak is, hogy a könyvbemutató mellett megláthassam életem első szabad grizzly medvéjét. Most is le kellett küzdenem Kananaskisban a félelmet, ugyanúgy, mint a Hargitán ezelőtt 10-15 évvel, és hát a szabad látványuk az feltöltött engem újra életkedvel, életörömmel, visszatértek a terveim, ugye bár akkor, amikor belép elénk egy medve, akkor az egy terápia is, és így jöttem én rendbe a válásból, mert maga a lehetőség, hogy belép elém a nagyvad, az kizárja az életemből a jelent és a múltat. Nincs időm, amíg a medve ott van, nincs időm gondolkodni, rágódni azon, hogy mit rontottam el, és tervezni azon, hogy mit kéne tegyek.
0: Csak az, hogy szabadulunk meg, nem?
1: Igen, csak az örök jelen van, amiben az egész világ él, élővilág él, kivéve az embert, ugye, aki öntudatra ébredt. És hát az ember akkor pihen, akkor jön rendbe, akkor gyógyul meg a legjobban, ha ebben az örök jelenben időzik. Ebben voltak számomra a legnagyobb segítség a medvék.
0: És hát megbarátkozott a medvékkel?
1: Igen, nagyon fontos az, hogy ők jöttek oda hozzám, és nem én mentem hozzájuk. Tehát, hogy ez azért lényeges különbség, hogy ugye hát Románia területén az elmúlt 10 évben 7 halálos medvetámadás volt, kizárólag emberi hibából. Épp most itt hallottam Kanadában, hogy ha emberi hiba van, akkor a medvét felmentik és nem lövik ki. Ez már nagy fejlődés, nagyon jó. És hát a 10 éven keresztül a 7 halálos medvetámadás mellett évente 20 millió lakosra több mint 1500 halálos autóbaleset esik.
0: Igen, igen.
1: És az autóba beül mindenki, és a medvét is szidja mindenki.
0: Igen. Én hallottam, hogy Romániában, hát a hargitai havasokban nagyon el van terjedve, és ez nem tudom most hány ezer medvére adtak kilövetési parancsot, ez igaz?
1: Hát adtak kilövési engedélyt, de nem sokat, szerencsére, és hát amikor azt kérdezik tőlem, hogy sok-e a medve Erdélyben, akkor azt szoktam válaszolni, hogy annyi nincs, mint ember. És meg kell tanulnunk ezzel a nagyvaddal együtt élni, igen, mert hogyha kitör ez a medve-ember konfliktus, tudjuk, hogy ki győz, és akkor hát ugye az élővilág úgy épül fel, hogy az, főleg az emlősök között mindenki megeszik valakit. A ragadozók, ugye? És mi emberek ragadozók is vagyunk, de senki nem hal ki, mert ha ugye fogy a növényevő, fogy vele párhuzamosan a ragadozó is, és fordítva, ha nő a növényevő száma, nő a ragadozók száma is. Az ember az egyetlen, aki

0: a 21. századra minden ötödik állat fajt kiirtott.
1: Igen, igen.
0: És hát ezen el kell nekünk gondolkodni, ezért igyekszem én ezeket a gyönyörű medvéket bevinni a szép irodalomba, mert azt mondta egyszer nekem egy vadász, hogy ha látta, hogy fényképezőgép van nálam az erdőn, és azt mondta, hogy ha ő exponál, akkor az a vad ott marad, nem megy tovább. Ez kicsit ironikusan, viccesen így mondta a vadász, és erre én azt feleltem, hogy ha én exponálok, az tovább megy, mert abból valószínű lehet, hogy lesz egy könyvborító, de hogy egy novella az biztos lesz, és akkor így beviszem a vadat a szép irodalomba, a medvét, a híjuszt, a farkast, történetek formájában természetesen, és ameddig lesz emberiség, addig ő is ott marad.
1: Így van, hát köszönöm, ez nagyon szép ez a válasz, és remélem, hogy a jövőben is jó barátságban marad a medvékkel.

0: De most szeretnék egy kicsit irányt változtatni. Térjünk át a hitre, a vallásra. Szent Ferenc, erdő és a szelídség. Ez lenne az én harmadik kérdésem. 18 évesen 2 hétig ferences szerzetes jelölt volt, és bár végül nem lett ferences barát, azt hiszi Szent Ferenc szellemisége, mintha azóta is elkísérni. A természet iránti tisztelet, az állatokhoz való különleges viszony és az alázat mind visszaköszönnek a munkáiban. Ha ma visszatekint erre az időszakra, mit gondol? Mennyit vitt magával abból a 2 hétből, és hogyan fér meg egymás mellett önben a harcművész keménysége és Szent Ferenc szelídsége?
1: Hát nemrég valaki említette az egykori erdélyi ferences provinciálisnak, Leó testvérnek, hogy itt van ez a Murányi Sándor, és hát azt mondják róla, hogy író, akkor ő azt felelt, hogy író, hát a miénk a jelölt. És hát ugye azért annak ellenére, hogy nem lettem elsőrendi ferences, most itt Kanadában is éppen egy világi ferencesnél, Böncsile Erikánál tartózkodom, ő segített, ő hívott meg, ő szervezte meg az itteni programjaimat, az utamat.
0: Erika nagyon ügyesebben.
1: Igen, és köszönöm szépen itt így ebben a formában is neki nyilvánosan is. Nagyon-nagyon hálás vagyok. Annyira talpra esett, hogy még életem első szabad grizzly medvéjét is megmutatta, de ami az érdekes volt, hogy a pikáni indiánok rezervátumában

0: Szent misén vettünk részt, és a szolgálatot teljesítő diakónus stóláján ott volt Szent Ferencnek az eredeti képe, ami Assisiben is van. És hát én mondtam neki, hogy az idén Assisiben 2 hétig önkéntes lehettem, és ebből a 2 hétből 4 órán keresztül szó szerint a Szent Ferenc testőre voltam, mert ugye 1 hónapig ki volt téve a hívek számára megnézésre a csontváza, tehát igen. A teste.
1: Aha.
0: Ugye? És hát hozzáérintettem egy kulcstartót, amit most neki ajándékoztam itt az indiánoknál ennek a ferences, világi ferences diakónusnak, és hát ez a ferencesség mindig elkísért, mert ugye az állatokat keleten az ókortól kezdve hát többnyire isteneknek tartották, nyugaton a ló másik végén álltunk, mert szolgáknak tartottuk őket, és Szent Ferenc volt az első a világtörténelemben, tehát Assisi Szent Ferenc, aki kimondta, hogy ők a mi testvéreink, és ők a mi barátaink. Ezért ugye ő a természetnek és az állatoknak a védőszentje, ezért nagyon közel áll hozzám, őt kértem, hogy mutasson itt nekem a Kanadában, a Kananaskis területén grizzly medvét, hát meg is mutatta anyát a 2 bocsával.
1: De szép lehetett. És hallottam, hogy van valami magyar-magyar összeköttetés ezen a téren, ezzel a grizzlyvel, hogy magyar-magyarázta magyarnak. Hogy volt ez? Elmesélné nekünk?
0: Hát ugye Szent István király ünnepét ültük ugye együtt most itt a magyarokkal Calgaryban, és ott is elmondtam nekik, hogy hát mi volt a célja Szent Istvánnak? Összefogni a magyarokat, tehát a népcsoportokat, magyar népcsoportokat elsősorban, ugye minket, székelyeket, de hát ugye a bugaciakat és a palócokat lehet sorolni, a népcsoportokat a magyar nemzeten belül, és ezeket mind össze is fogta az mi első szent királyunk, és hát az ő nyomdokain járva azért fantasztikus volt ez, ami történt, hogy a kanadai vadonba ugye itt több mint 100 nemzet él együtt Kanadában, és nem egy indián, nem egy más nemzetiségű ember vitt ki minket grizzlit nézni, hanem pont egy magyar mutatta meg a grizzly medvét a magyarnak. Ez számomra egy felhívás volt, hogy azért figyeljek oda arra, hogy én magyar vagyok, és pozitív értelemben próbáljak tenni a magyarságomért.
1: Igen, ez nagyon szép gondolat. Remélem, hogy a hallgatóink ezt most jól megjegyzik maguknak. A következő utolsó előtti kérdésem a könyv, az olvasás, és persze, ami ezután jön, ezzel kapcsolatos, mert az ön könyveiben van kaland, humor, természet, történelem, szakralitás, és egy jó adag szabadság is. Talán ezért is lehet őket úgy olvasni, hogy közben az ember egyszerre gondolkodik és jól szórakozik. Ön szerint ma is van igény erre az élményre? Vagy változik az, ahogyan az emberek olvasnak és ahogyan a könyvekhez viszonyulnak? Mit gondol, mi vár az irodalomra a digitális világ és a mesterséges intelligencia korában?
0: Hát kezdem akkor a legelején, hogy ugye az előbb kérdezte ön a harcművészetet, tehát hogy kapcsolódik a ferencességhez. Hát ugye a harcművészetnél én a mozdulatba lettem, hogy úgy mondjam, szerelmes, a mozdulat szépségébe, és a mozgásművészet önzetlenebb az irodalomnál és a könyveknél, mert ott nem tudja a művelő feltenni a könyvet a polcra, vagy a festményt a falra, hogy az ott marad a nevével, hanem a mozdulatot 60 évesen, sőt 80 évesen is újra kell tudni formálni, főleg a harcművészetben, tehát újra kell tudni alkotni a magát a mozdulatot, ezért én sokkal önzetlenebb művészetnek tartom a harcművészetet. Viszont hát ugye azért számomra nagyon-nagyon fontos helyen áll a könyv, konkrétan az életem, a szépirodalom, és hát ugye valamikor az őskorban, amikor az emberiség elkezdett kialakulni, hát amikor az első mamutot megfogták, akkor volt ott egy ilyen nagyon léha és nagyon talán úgy lusta, mondjuk úgy ember, akit azért nem kergettek el a tűztől és a hústól, mert nagyon érdekes történeteket mesélt. Hát ez volt a világtörténelem első írója, nem tudjuk, hogy ki az, a nevét sem tudjuk, Nobel-díjat

0: nem kapott, de a történetmesélés az azóta jön az emberiségben, és amíg lesz emberiség, addig lesznek történetei is. Történetek is. Gondoljunk arra, hogy minden embernek az élete egy regény, és csak nagyon kevesen írják ezt le. Hát az írók is többnyire a 99%-ban a saját történeteiket mesélik. Az már egy nehezebb út, hogy akkor belebújni egy másik ember bőrébe, és egy másik embernek mesélni el a történetét. És hát most a forma, tehát hogy könyv, vagy ugye a Facebookot is a könyvről nevezték el Booknak, de mára már kiderült az, hogy a hagyományos könyv sem halt meg, hogyha elmegy az ember akár itt Kanadában is egy könyvfesztiválra, tömeg van.
1: Igen.
0: Hogy az olvasásnak van jövője, kihívás is ez a szerzők számára, mert olyat kell tudni írni az Instagramon, Facebookon, TikTokon egy mondatban, hogy az elolvas, érdekes legyen, de maga a szépirodalom is egy ilyen sűrítmény, tehát sűrítjük magát a gondolatot, sűrítjük a történetet, hogy fent tudjuk tartani az olvasónak az érdeklődését. Ezért én úgy is írtam meg a könyveimet, hogy a nálam fiatalabbak csak egy órára kelljen leszálljanak az Instagramról és a Facebookról, hogy ki tudják olvasni. Fel kellett zárkoznom az új idők ugye, új szeleihez, és a legutóbbi kötetnek ez is a címe, hogy a szél hangjai, mert éppen Szent Ferenc mondja, hogy dicsérjen jó szélöcsén kis frissen fúvó, hozhat derűt, oszthat borút, minden szél jó. És hát ugye meg kell barátkoznunk, együtt kell tudnunk élni a széllel, a vadaknak ez nagyszerűen megy, nekünk embereknek ezt a képességünket valahogy vissza kell kapnunk, vissza kell találnunk a természethez, és az irodalomnak pedig hát én nagyon nagy jövőt jósolok, mert akár forgatókönyvek formájában is tovább él, gondoljunk csak a hollywoodi filmekre.
1: Igen.
0: De tovább él, én látom például a fiatalokat, hogy a Harry Potter és a Gyűrűk ura az sokkal nagyobb terjedelmű, mint például a Winnetou és az utolsó Mohikán, amit mi olvastunk fiatalként. Tehát most ők, az ő generációjuk sokkal vastagabb, sokkal nagyobb könyveket olvasnak el, és látom, hogy falják, tehát hogy nem beleképzelem, hanem...
1: De akkor van jövője, ugye?
0: Abszolút van jövője az olvasásnak, és a szépirodalomnak is.
1: Igen. Hát önnek is lesz jövője, hogyha eléri a repülőgépet, mert most, ahogy nézem az időt, nagyon-nagyon szűkre szabott az utolsó kérdésemre az idő, mert ugyebár ön nem sokára el fog repülni. Calgaryból ez az utolsó kérdésem, hogy mit üzen a calgary magyaroknak? Székelyudvarhelyről indult, és azóta sok felé vitték az utak, könyvekben, erdőkben, folyók mellett, és persze az irodalomban is. Ha most itt lenne velünk Calgaryban, tehát végleg mondjuk így, és egyetlen rövid üzenetet küldhetne az itt élő magyaroknak, mit mondana nekik? Mit érdemes magukkal vinnük a szülőföldünkről, akkor is, ha már nagyon messze élünk tőle?
0: Elsősorban szeressék a könyveket, az olvasást, a szépirodalmat, és nálunk székelyeknél van egy mondás, hogyha valaki a közös fizikai munkában nem segít, tehát amikor fát vágunk, vagy házat építünk, akkor arra azt mondják, hogy, vagyis azt mondják neki, hogy hát veled nem többen vagyunk, csak sűrűbben. Most függetlenül attól, hogy én...
1: Bocsánat, de én ezt úgy tudom, hogy veled nem jobban vagyunk, csak többen.
0: Így is jó. Igen, a lényeg ugyanaz, természetesen ugyanazt mondjuk, de nagyon jó, és hát ugye függetlenül attól, hogy Székelyudvarhelyen vagyok magyar, vagy Budapesten vagyok magyar, vagy pedig Calgaryban vagyok magyar, az kell számomra fontos legyen, hogy a hozzám legközelebb eső magyar közösségben ne csak sűrűbben legyenek velem, hanem jobban. Úgyhogy ezt kívánom én a Calgaryban élő magyaroknak, hogy keressék fel a közösséget, hogy keressék meg, hogy mit tudnak tenni ők ezért a magyar közösségért. Én is ezt teszem Székelyudvarhelyen, Homoródfürdőn és Magyarországon, és hát bár különböző területeken élünk, ugye, de nekünk magyaroknak a célunk ugyanaz.
1: Igen. Én önnek kívánok nagyon-nagyon-nagyon sok sikert az életben, a munkájához főleg, és nagy szeretettel várjuk vissza, mert úgy tudom, hogy Csaba testvérrel érkezik, vagy jön vissza az év vége fele. Erről tudhatunk egy kicsit bővebben?
0: Hát ugye Csaba testvér az én nagyon

0: nagyon közeli barátom, annyira, hogy most már több könyvemnek is ő írta az előszavát, és én itt az ő előhírnöke is voltam egy kicsit Calgaryban, mondtam, hogy aki utánam jön, az nagyobb nálam, úgyhogy ő novemberben érkezik, és hát szeretettel ez a program meg lesz hirdetve, ezt is Böncsilő Erika, Világi Ferences szervezi, ő hívja, ő fogadja Csaba testvért, és hát ugye szeretettel várja Csaba testvér a Calgaryban élő híveket, majd a szentmisére és a programokra.
1: Ott leszünk biztos. Köszönöm szépen az interjút, és jó utat kívánok.
0: Köszönöm szépen.

Kedves hallgatóink, szeretettel hívjuk és várjuk Önöket a Szent Erzsébet Egyházközség őszi bazárjára, amelyre november 15-én szombaton déli 12 órától kerül sor a Szent István teremben, a 819-13-as Avenue Southwest cím alatt, ez a szám alatt létező templomnál.

A belépő mindössze $10, amelyért szendvicsekkel, házi süteményekkel, kávéval és teával várják a vendégeket. Természetesen ezúttal sem maradnak el a jól ismert és kedvelt magyar finomságok. Előrendelésre kaphatók többek között hurka, füstölt kolbász, töltött káposzta, dobostorta, diós és mákos bájgli. Lesz továbbá tepertős és vajas pogácsa, diós kifli, lekváros kifli, linzer, valamint zserbo. Az előrendeléseket november 9-éig veszik fel. Rendelni lehet a Szent Misék után, a helyszínen található rendelési űrlapok segítségével, illetve a 403-228-38-34-es telefonszámon, vagy e-mailben a stelizabethbazar@telasz.net címen. Az érdeklődők a Szent Erzsébet Egyházközség honlapján, a stelizabethcalgary.com oldalon is leadhatják rendelésüket. Az előrendelt áruk átvételére november 14-én és 15-én lesz lehetőség. A pontos időpontokat a rendelési űrlapon találják meg. Ezeken a napokon természetesen további házi sütemények és különféle magyar termékek is vásárolhatok, és ha már ott vannak, hát akkor érdemes ellátogatni a Bolha piacra is, hiszen ki tudja, milyen érdekes, vagy régi kereset, vagy éppen teljesen váratlan kincsre akad az ember. A Szent Erzsébet Egyházközség mindenkit szeretettel vár az őszi bazárra, egy kis találkozásra, beszélgetésre és ugyebár vásárlásra. Tehát ne feledjék, november 15, szombat déli 12 óra, a Szent István terem 8-19, 13-as Avenue Southwest a cím. Mindenkit szeretettel várunk, üzenik a szervezők. A néphagyomány szerint a háziasszonyok ezen a napon, tehát október 10-én nyírfaágat tesznek a kotlós fészkébe, hogy a kikelt csibék egészségesek maradjanak és el ne pusztuljanak. Nos, kedves hallgatóink, nekem is eszembe jutott valami, igaz? Én nem kotlóst nevelek, és csibéket sem várok, de azért a hallgatóimat szeretném megtartani, mert ugye hiába kotlik az ember egy jó műsoron, ha közben a hallgatóság szépen csendben elszéled. Nyírfaágat ugyan nem tudok minden rádiókészülék mellé helyezni, de van nekem egy másik jól bevált csodaszerem. A kabaré. Úgyhogy most hangulatot váltunk, letérünk a komoly gondolatok ösvényéről, és rátérünk a vidámság kacskaringós útjára. Következzen hát a kabaré, a jókedv és a felszabadult nevetés néhány perce. Kérem tehát, dőjenek kényelmesen hátra, és engedjék el a napi gondokat. Hangos hahotázást kívánok mindenkinek!

0: Jó napot kívánok, a hirdetésre jöttem, az eladó autó véget.
1: Jó napot, parancsoljon, ez az.
0: Mondaná valamit az autóról?
1: Persze, 1886-ban Carl Friedrich Benz készítette az elsőt, de egyesek Daimler nevéhez
0: bocsánat,
1: fűzi.
0: Nem általában az autóról, hanem erről az autóról.
1: Jaj, na hát 16 éves, és én vagyok az első tulajdonosa.
0: Nagyszerű.
1: Igen, a korábbi 9 mind leasingelte.
0: Ön már a tizedik tulaja?
1: Magyarországon. Az első 14 ukrajnai évről nincs sajnos adatom.
0: Viszont szép az autó eleje. Ez már a faceliftes?
1: Nem, nálunk lépcső van.
0: Úgy értem, ez már a ránc felvarrott változat?
1: Most magának autó kell, vagy a Medvecki Ilon a telefonszáma?
0: Na jó, abroncsok, rendben. Ez alul felni?
1: Igen, alul van a felni. Miért lenne fölül? Hát ezt a hülyeséget már.
0: Úgy értem, hogy könnyű fém felni van rajta?
1: Ha nekem könnyű, mert 120 kilóval szériázok, de ahogy magát nézem, még a pumpát se tudná felemelni.
0: Egy valami feltűnt nekem, ez az autó 16 éves, de a kilométer óra szerint csak 6000 kilométer van benne. Ez hogy lehet?
1: Úgy, hogy az óra 999

0: ezerné ráfordul.
1: Érdekes ez a szín. Tulajdonképpen milyen színű ez az autó?
0: Hol?
1: Hát mondjuk mindenhol.
0: Hát azért a Pantone skálát hagyd ne mondjam már végig, jó?
1: Ezek szerint volt már törve?
0: Igen, csak egy helyen, de ott ketté. Nem tűnt fel a hirdetésben, hogy ez egy Skoyota?
1: Nyissa fel a motorház tetőt.
0: Tessék, parancsolni íme.
1: Ez igen, tiszta Szaúd-Arábia.
0: Hogy?
1: Ahová nézek, mindenhol olaj van. Indítsa be a motort. Na, ez az első kellemes meglepetés, szép halka motorja.
0: Hallanám ilyen, amikor be is indul?
1: Nem indul el?
0: Az autó igen, mert lejtő nálunk, csak a motor nem.
1: Ez egyre aggasztóbb, ráadásul ez a motortér, hát hol van egyáltalán az elosztó?
0: Két sarokkal lejjebb a Hős utcában. De reggel bevitték a rendőrök.
1: Ne, akkor szálljunk be, megnézném az autót belülről. Ácsi, hol a kormány?
0: Maga mögött.
1: Hogy került oda?
0: Ha még 16 éve tette oda egy robot a gyárban. Szerintem üljön menetirány szerint, és akkor megtalálja.
1: Jézus Isten, hát ez a kormány valami szörnyű.
0: Szerintem is, de ha egyszer az ország kétharmada rájuk szavazott...
1: Na nézzük az ablaktörlőt, jó van, működik szakaszos törlés.
0: Aki bekapcsolja, az is van.
1: Jó, ablakmosó...
0: Működik, de ne próbálja ki.
1: Ha már ne haragudjon, de vásárlás előtt mindent ki akarok próbálni.
0: Felőlem?
1: Na nézzük.
0: Nem tűnt föl neki, hogy nincs szélvédőüveg.
1: Hát ezen az autón nincs szélvédő.
0: Aminek az, ha nincs szél?
1: Már elnézést, de az volt a hirdetésben, hogy belülről állítható visszapillantó tükör, de ez nem belülről állítható.
0: Hát dehogy nem. Tekerje le az ablakot. Na, most nyúljon ki. Nem belülről állítható? De.
1: Jó, na nézzük tovább. A műszerfal egy kicsit repedezett.
0: Kérdezik, mondja azt, hogy márvány.
1: A műszerfali kijelzők működnek?
0: Az összes működik, ahogy láthatja. Ott van, tessék, motorhiba visszajelző, olajszint, fékállapot jelző. Ezek mind égnek, ahogy látja. Menet közben is. Na, ez pedig a kedvencem, ezt nézze. Kesztyűtartó világítás. Na, milyen?
1: Na, ez tényleg extra.
0: Ja, majd ne felejtse el elfújni a mécsest, ha becsukja.
1: A fűtés és a klíma működik?
0: Ó, természetesen. A fűtés nyáron, a klíma télen.
1: Nem fordítva kellene?
0: Felőlem a klíma télen, a fűtés nyáron, most jó?
1: Hát nem vagyok nagyon elragadtatva ettől az autótól. Egyáltalán valami működik benne?
0: Hogyne, például a légzsák. Ebben a hónapban kétszer is kipróbáltam.
1: Itt ez az autó egy rémálom. Egyáltalán hogy ment ez át a vizsgán?
0: Biztos puskázott.
1: Mondja maga, minek néz engem?
0: Hülyének, miért nem derült ki mindjárt az elején? Hát... Na, akkor megveszi, vagy nem?
1: Ezt a roncsot? Hát, ha ingyen adná, akkor se kéne.
0: Akkor vegye meg pénzét.
1: Tudja mit? Alkatrésznek jó lesz. Adok érte 5000-et.
0: Rendben van.
1: Mindem is alkuszik?
0: Nem.
1: Hogy?
0: Mert sietek.
1: Mi?
0: Jön a tulaj. Futás!

Október, mint szent hava, ősz, hó, magvető hava, 10. napján sajnos szembe kell néznünk a szomorú ténnyel. Mai műsorunk is a végéhez érkezett. Köszönöm, kedves hallgatóink, hogy megtiszteltek figyelmükkel, és ezt az egy órát velem töltötték. Bízom benne, ma sem bánták meg, hogy velem tartottak, és sikerült egy kis érdekességgel, muzsikával, vidámsággal szebbé tenni ezt az októberi napot. Arra kérem önöket, ne tartsák magukban a véleményüket, írják meg! Hogyan tetszett a mai adás? Mit hallanának szívesen a következő műsorokban? Vagy milyen dallamot szeretnének legközelebb hallani? E-mailben a zbr2008@gmail.com címen érhetnek el, de telefonon is szívesen fogadom hívásukat a 403-286-3176-os számon. Ne feledjék, minden hallgatói vélemény fontos, minden kedves üzenet öröm, és minden jó zenekérésnek igyekszek eleget tenni. Legközelebb, ha jó Isten is úgy akarja, mához egy hét ugyanitt a megszokott időben találkozunk újra. Addig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kozma Grimmáriát hallották Calgaryból. A viszonthallásra.